félre nő. Ha akarsz, ha nem akarsz, szeremével mindenkit betakar, hogy reggelente elfelejtse, mi volt éjjel. És mi lesz nappal a bűntudattal, vagy mi lesz holnap, ha kilakoltam.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Azt a magyar rádió.

0: temperatúra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Úgy dobog a szívem, hát itt vagyok.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Mi szeretjük a retro zenéket.
1: Mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: kedvesek, örökzöld melódiát!
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Kezdjék velünk a reggelt.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A 70-es évek
1: slágerei.
4: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene mindenki.
4: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján a pontos idő 7 óra 15 perc.
1: Ébredjen velünk,
2: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: A 90-es évek magyar slágerei.
9: Itt az SMR-ben.

0: ébredjen velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: 107,1.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: 8 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Reklám következik.
8: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
5: Reklámot hallottak.
9: Hallgasson bennünket
5: az interneten és a 107,1 MHz-en is. Kellemes ébredést!

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
0: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Kezdjék velünk a reggelt.
2: Ébredjen velünk
0: a 107,1 MHz-en.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Ajánló következik.
1: Fokhagyma Fesztivál és Falunap Aludasi Vásártéren augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítő italokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
3: 107,1
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Reklámot hallottak.
4: 9 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
8: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
9: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
10: Ébredjen velünk!
11: Ébredjen velünk!
12: A 107,1 MHz-en.

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 107,1 MHz.
1: A régi magyar zenei hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
3: 10 óra van.
4: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az 1909-ben mért történelmi rekord alacsony szinthez közelít a Duna vízállása Szerbiában, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet, nyilatkozta Vladica Zdravkovics tanyugnak. A folyamhajó kapitány kiemelte, Apatinnál, Bezdánnál és Gombosnál a legkritikusabb a helyzet. Teljesen megbénult a vízi közlekedés, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesés, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet, mondta Zdravkovics. A folyami állószállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és ezt sajnos a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon, emelte ki. A Vaskapu egy vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt, nyilatkozta Dubravka Djedovic Handanovic. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az asszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. A drénán található vízerőművekben valamivel jobb a helyzet. A vízhozam ugyan ott is az átlag alatt van, de még a biológiai minimum felett alakul, hangsúlyozta a politikus. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Az erőmű közlése szerint hajnal 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorának leállítását, így jelenleg már csak a 2-es blokk üzemel, az is 50%-os teljesítménnyel. Ha a vízszint tovább csökken, ezt a blokkot is leállítják, mert a hűtéshez használt szivattyúk biztonságos működése már nem garantálható. Teljes termelés leállás a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. A leállás egyébként nem jelent nukleáris veszélyt, a blokkok biztonsági hűtését a termelés megszűnése után is folyamatosan biztosítják. Olcsóbbak lettek egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta Sinisa Máli. A pénzügyminiszter hozzátette, holnap kezdődik az üdülési utalványok igénylése, szeptember 14-én egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok, szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykörű állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a legfrissebb statisztika azt mutatja, Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és szerinte ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalát. Növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét, ezt követően döntenek a közszférában dolgozók is a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte még, hogy összesen 769 gyógyszer lett most olcsóbb. A változások a többi között a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a véralvadási problémákra és a szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érintik. Egy 45 éves külföldi állampolgárságú férfi vesztette életét abban a közúti balesetben, amely az Újvidék és Belgrád közötti úton történt. A szerencsétlenség szombat este valamivel 10 óra után következett be, amikor a személygépkocsi lesodródott az útról a Batajnica felé vezető szakaszon.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén jelenleg 34 fok van, napos és igen meleg vasárnapunk van, a csúcshőmérséklet elérheti a 39-40 fokot.
7: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Mi házhoz visszük a híreket.
8: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
3: Reklám következik.
0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Reklámot hallottak.

0: a 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Nagy boldogasszony napi búcsú török topolyán augusztus 14-én és 15-én. Augusztus 14-én a zarándokok érkezését 14 óra 30 perctől várják, majd egyebek között keresztúti ájtatosság, bűnbánati igeliturgia, jónási alkalom következik. 19 órától ünnepi püspöki szentmise lesz, vezeti és szentbeszédet mond Monsignor Pál József Csaba, temesvári megyés püspök, házigazda Monsignor Mirko Stefkovics, nagybecskereki megyés püspök. A szentmise után gyertyás körmenet, majd a templomban felajánlási ima következik Szűz Mária szeplőtelen szívének. Augusztus 15-én 10 órától ünnepi búcsúi szentmise lesz. Szeretettel várjuk a zarándokokat a nagybecskereki egyházmegye egyetlen Mária kegyhelyére.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Pihenjen!

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retro zenék társaságában.
2: A 107,1 MHz-en.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat. Nem varázsló, nem is jós.
2: A műsoretető Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
3: Manu.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó. Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
3: Kis bikini, meg ilyesmi.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
4: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
5: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
4: nagy buli!
1: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson bennünket
0: a 107,1 MHz-en.

Én ezt hallgatnám. És ez. Meg ez. No meg ez. Ha ön is, akkor 107,1. Eszemel.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 11 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 ezer darab egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Hüszein Mémics idegenforgalmi és ifjúsági miniszter arra biztat minden jogosult nyugdíjast, hogy jelentkezzen, éljen a lehetőséggel és töltse a pihenését Szerbia a számos turisztikai célpontjának egyikén. A tárcavezető úgy fogalmazott, a turisztikai utalványok a belföldi turizmus fejlesztésének egyik legsikeresebb intézkedései közé tartoznak, hiszen egyszerre nyújtanak támogatást az állampolgároknak és járulnak hozzá a vendéglátóipari és turisztikai vállalkozások eredményesebb működéséhez. A Vaskapó 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapó 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt, nyilatkozta Dubravka Dzsédovics Handánovics. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékos a villamos energiával. Az 1909-ben mért történelmi rekordalacsony szinthez közelít a Duna vízállása Szerbiában, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet, főleg Apatinnál, Bezdánnál és Gombosnál. A vízi közlekedés teljesen megbénult, emiatt jelentős a bevétel kiesés turisztikai szempontból és a teherforgalom tekintetében is. A folyami áruszállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és ezt várhatóan a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Hajnal 1:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorának leállítását, így jelenleg már csak a 2-es blokk üzemel, az is 50%-os teljesítménnyel. Ha a vízszint tovább csökken, ezt a blokkot is leállítják. Teljes termelés leállás a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ez egyébként nem jelent nukleáris veszélyt. A blokkok biztonsági hűtését a termelés és megszűnése után is folyamatosan biztosítják. Bőséges termést hozott idén a Szilva Szerbiában, amelyet több mint 70 ezer hektáron termesztenek. A gyümölcstermesztők azonban elégedetlenek az árakkal. Az első osztályú étkezési szilva kilójáért ugyanis 50 dinárt, a feldolgozásra szánt gyümölcsért pedig 25-30 dinárt adnak. A gazdák többsége emiatt a termés nagyobb részét saját szükségleteire hagyja meg, a fennmaradó részt pedig a hazai és az európai piacra kerül.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén most 35 fokot mérünk, napos és igen meleg időben van részünk, rekkenő hőség vár ránk, a későbbiekben is a csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul.
3: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
4: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
3: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 0-24-621-407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 679. adásunkban, az év 31. vasárnapján. Augusztus 2-a van, Lehel, Mária és Gusztáv névnapja. A két asszony, nagyboldogasszony és kisasszony havába léptünk. A népi hit szerint a gazdasági életben szerencsés időszak a két asszony közti idő. Ebben a hónapban holt fogytán gyűjts tojást, és ragd kopolyóba, nyáron korpába, sokáig eláll, tanácsolják a kalendáriumok. Azt is a lelkünkre kötik, hogy vért ne vétes, hideg víztől messze távozzál, ért szőlőt, dinnyét, mandolamagot egyél. A népi megfigyelések szerint, ha forró az augusztus első héten, sokáig lesz hó a télen. Ha sok az eső augusztusban, nem lesz jó bor a hordóban. Az idő bertalan napján olyan lesz az ősz. És akkor a jeles napok? Hát augusztus 1-én volt Vasas Szent Péter napja. 4-én Domonkos, 10-én Lőrinc, ez bizony még nem az a dinnyés Lőrinc, és augusztus 15-e Nagyboldogasszony, Nagyasszony napja. Utána ünnepeljük 18-án Ilonát, 20-án Istvánt, és 24-én ezt a bizonyos Bertalant. Hát róluk majd a következő vasárnapokon szólok, vagy szólunk, most viszont megkezdjük a beérkezett jó kívánságok továbbítását, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint hívható telefonszámunkon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Grösit Dániel, az adásvezető technikus Nagyhegyesi Dávid, és nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna. Már is egy jó kis mulatossal indítunk, a Mágnás Miskából következik egy részlet, melyet nagymamájának szeretne küldeni, szerető unokája Jacsó Barbara.

Csonta Vérre Nászasszonyának, Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Nászasszonya Erzsi Topolyáról. Rozália kérésére is szól a nóta csokor, valamint maghetesre Vert Irmának és kedves családjának kellemes vasárnapot kíván Elvira és István, valamint Pityut is üdvözlik. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavéren Szabó Cibolya Magdolnának boldog szülinapot, jó egészséget kíván Mari Szabadkáról. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.

0: egye meg a fene, hadd maradjon benne. Nem piszkálom, egye meg a fene, hadd maradjon benne.
1: Bács szőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter, és a következő felvétel Piroska kérésére is szól.

0: ajánló következik.
1: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638-508-404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024-712-403-as és a 0638-721-883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kumicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

Kikindai hajnal nótacsokra következik, maghetesre Takács Elvirának és Istvánnak kellemes pihenést kíván Irma és István. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család, köszönjük szépen. Bácsszőlősre Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Csantavéren Pavlukovics Rózsának ezzel a szép dallal vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának és bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Csantavéren Bajusz Rózsának kellemes délutánt kíván barátnője.

A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icupacsérről. Köszönjük szépen, kellemes rádiózást! Hajdújárásra Ibolyának és Istvánnak jó egészséget, szép vasárnapot és jó pihenést kívánnak a ludasi rokonok. Szabadkára Bórigy Katicának kellemes vasárnapot és jó egészséget kíván a Rózsa család. Bács Szőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5S Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 21:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 13:30-tól. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 11:00-tól.

0: Ventilátorok is minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ihász Gábor felvételével folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Topolyára, Csifcsák Zsejkének 12. születésnapja alkalmából. Sok szeretettel gratulál Lajos tata és Ria mama. Oromújfaluba Borsos Annának boldog születésnapot kíván Frigyes, Sári és Edvárd. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának jó utat kíván hazafelé testvére Izabella és sógora János. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának, valamint Zoltánnak és Stefániának szép vasárnapot és minden jót kíván édesanyjuk Rózsa, valamint az unokákat is szeretettel köszönti.

0: Budapestre Kemény Győzőnek és kedves párjának nagyon szép vasárnapot kívánnak a szabadkai barátaik.
1: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod, sokért nem ad.

0: Következő felvétel Korda dala Kornélia kérésére szól, valamint Csantavéren Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Anti bácsi Topolyáról. Németországba Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és Anti tata. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Szabadkára Sindrich Máriának nagyon szép vasárnap délutánt kíván és köszönje a jó kívánságot, a rádió dolgozóinak további jó munkát kíván Csantavérről Magdi. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal, és Anti bácsinak is küldi.
1: Újra lennállok a parton, mögöttem a város, ahol születtem, ahol éltem. A víz tükrében újra látom magam mellett apámat, aki csendes és komoly volt, és anyámat, akit nagyon szerettem. Vasárnaponként mindig erre sétáltunk, az emberek szívét megmelengedte a látvány, ahogy ránk néztek. Anyám szeme ragyogott, és apámat átölelve lépkedett mellettünk a parton, sárga rózsával a ruhában.

később nehéz idők jöttek. Figyeltem őket, ahogy a nevetésük egyre keserűbbé vált. Apámot nagyon megtáncoltatta a sors, de soha nem adta fel a harcot. Kemény ember volt, és soha el nem botlott. Anyám egyre szótlanabb lett. Esténként apám vállára borult, és csendesen sírdogált. Csak évek múltán döbbentem rá, hogy így láttam őket utoljára. Apámat, aki nem tört meg soha, és anyámat sárga rózsával.

Gunarasra a legdrágább unokának, Kalmár Viviennek születésnapjára gratulálnak és hosszú boldog éveket kívánnak, akik őt nagyon szeretik, Vali mama és Jóci tata Topolyáról. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Topolyára Csivcsák Zsejkének 12. születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál és boldog gyermekkort kíván Lajos tata és Ria mama. Adára Gődér Mirának 6. születésnapja alkalmából gratulálnak és játékos vidám gyermekkort kívánnak neki Rózsa mama és Sanyi bácsi. A család többi tagjának szép vasárnapot kívánnak. Gunarasra Kalmár Viviennek születésnapja alkalmából gratulál és egészségben eltöltött életet kíván Enikő, Tamás és Benjamin Kecskemétről. Oromújfaluba Borsos Annának boldog születésnapot kíván Frigyes, Sári és Edvárd. Kanizsára Barát Erikának és Martonosra Kajla Nórának boldog születésnapot kíván a Guci, a Fodor és a Csikós család, valamint anyu és apu. Csantavérre Firic Violettának boldog születésnapot kíván családja. Kisszállásra Kákonyiné Kovács Mártinak születésnapja alkalmából küldik a dalt és szívből gratulálnak. Szeretettel lánya Krisztina, veje Márk, kisunokái Nándor és Lara. Kajla Nórának és Barát Erikának boldog születésnapot kíván Kajla Attila. Bécsbe unokájuknak, Makai Dominiknak 6. születésnapja alkalmából, valamint az iskola megkezdéséhez gratulál és vidám gyermekkort kíván a Makai tata és a mama, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnap délutánt kívánnak. Csantavérre Firic Violettának kíván nagyon boldog születésnapot és még sok-sok szeretetben töltött boldog éveket Noé, Nia és Nolan.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: Reklámot hallottak.
0: 12 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért.

0: Híradó.
1: Rendkívül alacsony a Duna vízszintje, ez jelentős bevétel kiesést jelent, mind turisztikai, mind pedig teherszállítási szempontból. Arra kérik a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást. Magyarországon a paksi atomerőművet akár már ma leállíthatják. Fokozódik a hőhullám, akár 40 fok is lehet, és olcsóbbak lettek egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az 1909-ben mért történelmi rekord alacsony szinthez közelít a Duna vízállása Vajdaságban, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Bezdánban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A folyami áruszállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és a szakértők szerint ezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. Lajkó Anettet hallják.
2: Nem látni turistahajókat a Duna szerbiai szakaszán, az alacsony vízállás miatt ugyanis fennakadnának a mederben, és kikötni sem tudnának. Ez jelentős bevétel kiesést jelent a turizmusban, a helyzetet pedig tovább tetézi, hogy a teherhajók is csak jóval kisebb rakománnyal tudnak közlekedni, kapacitásuk a harmadára csökkent. Ez komoly gazdasági kihívást jelent az országnak, az áruszállítás ugyanis jelentősen lelassult. Rossz hír, hogy mindezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon, nyilatkozta Vladislav Zdravković, folyamhajó kapitánya Tanyugnak.
3: A hajózási turizmus teljesen leállt, a személyszállító hajók a vízállás miatt szinte egyáltalán nem érkeznek Belgrádba. Ami a kereskedelmi flottát illeti, a szállítási kapacitás a harmadára csökkent. Pontosabban a raktérbe tehető áru mennyiségét korlátozták, hogy csökkentsék a hajók merülési mélységét. A hajók merülése ugyanis általában 140-től 280 cm között mozog. Így nem tudnak annyi árut felvenni, ami automatikusan növeli az egységnyi áruszállítási költségét, ezáltal pedig a szállított termékek árát is, ami a végén természetesen a vásárlókat terheli majd. Milivoje Sujdovic, a szerbiai hivatásos hajósok egyesületének képviselője elmondta, hogy Közép- és Közép-Kelet-Európában a következő 45 napban nem várható olyan mennyiségű csapadék, amely javíthatna a Duna állapotán, ez pedig további hajózási korlátozásokat vonhat maga után. Ez a mostani rendkívül alacsony vízállás komoly kihívás elé állítja a hajósokat. A hajózás leállítása ilyenkor nem egy formális határozattal kezdődik, hanem magától értetődően következik be, ahogy a maga az alacsony vízállás is megérkezik. Amikor például már egy üres hajó sem tud közlekedni, a kikötői kapitányság döntést hoz és felfüggeszti a hajózást. Ugyanígy, ha egy adott szakaszon a biztonsági kockázatelemzés alapján az illetékes kikötői szervek úgy ítélik meg, hogy a helyzet riasztó és veszélyes, meghozzák a döntést a hajózási tilalomról. Milivoje Sujdovic kiemelte, folyamatosan tartják a kapcsolatot a szomszédos országok kapitányságaival, és máshol is kritikus a helyzet. Magyarországon teljesen megbénult a hajózás, Bulgária és Románia között minimális merülési mélységgel haladnak a hajók, míg a Duna németországi szakaszán szinte teljesen leállt a forgalom.
1: Az alacsony vízállás a Gyerdáp vaskapu működésében is fennakadást okoz. A vaskapu 1 és 2 vízerőmű csökkentett üzemmódban működik. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az asszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjon a villamos energiával.
2: Már egész május, június és július folyamán a legalacsonyabb termelést láthattuk a vaskapu vízerőműnél annak üzembe helyezése óta, ami mindenképpen rossz hír. A vaskapu 1 a kapacitása 20%-án, a vaskapu 2 pedig 30%-án termel. A vízhozama a legalacsonyabb, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Legutóbb 2003-ban volt ilyen alacsony ez a szint, azelőtt pedig 1985-ben, ami jól mutatja, hogy rendkívüli helyzetről van szó. Ezt feltétlenül figyelemmel kell kísérni, és az energiaszektor minden dolgozójának elkötelezettnek kell maradnia, hogy átvészeljük ezt a kihívásokkal teli száraz és rendkívül meleg időszakot. Másfelől a Drina vízerő műveinél a helyzet valamivel jobb.
1: A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Hajnal 13:30-kor megkezdték a 4-es blokk még működő turbina generátorának leállítását, így jelenleg már csak a 2-es blokk üzemel, az is 50%-os teljesítménnyel. Ha a vízszint tovább csökken, ezt a blokkot is leállítják. Teljes termelés leállása a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ez egyébként nem jelent nukleáris veszélyt. A blokkok biztonsági hűtését a termelés megszűnése után is folyamatosan biztosítják. A 40 fokot is elérheti a hőmérséklet Szerbiában a következő napokban. Az előrejelzések szerint a hét közepén tetőzik az idei nyár eddigi legerősebb hőhulláma, amelyet trópusi éjszakák és tartós 35 fok feletti nappali csúcshőmérsékletek kísérnek. A meteorológusok szerint a rendkívüli kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára, ezért különösen fontos a fokozott óvatosság. Lajkó Anetta mikrofonnál.
3: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a tartós hőhullám a következő napokban is kitart. A következő hét során is túlnyomóan napos, száraz és forró időre van kilátás. Pénteken és szombaton a helyi felhőképződés következtében elszórtan rövid ideig tartó záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de ezek várhatóan csak átmeneti felfrissülést hoznak. Az előrejelzések szerint a hőhullám augusztus 5-e és 8-a között tetőzik, amikor az ország nagy részén 40 fok körüli csúcsfőmérséklet várható. Vajdaságban és Belgrádban trópusi éjszakákra is számítani kell, vagyis a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20 Celsius fok alá. Augusztus 8-a és 13-a között a helyi zivatarok hatására átmenetileg mérséklődik a hőség, a nappali csúcsfőmérséklet 30 és 35 fok között alakulhat, ezt követően azonban ismét melegedés várható. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri vagy krónikus betegséggel élők. A nagy meleg kiszáradást, rosszul létett hőgutát, valamint vérnyomás ingadozást is okozhat, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a déli órákban a tűzőnap kerülése, a könnyű öltözet viselése és a fokozott fizikai megterhelés mellőzése. Ebben az időszakban különösen figyeljünk saját egészségünkre, valamint az idősebb családtagokra és a házi állatokra is.
1: Olcsóbbá váltak egyes vényköteles gyógyszerek Szerbiában, nyilatkozta a szerbiai RTV műsorában Siniša Mali. A szerb pénzügyminiszter hozzátette. Hétfőn kezdődik az üdülési utalványok igénylése. Szeptember 14-én egyszeri segélyt kapnak a nyugdíjasok. Szeptember 22-én pedig állami támogatást kap minden nagykorú állampolgár. A politikus azt mondta, hogy a statisztika legfrissebb adatai azt mutatják, hogy Szerbia Európa leggyorsabban növekvő gazdasága, és hogy ez az eredmény lehetővé teszi a lakosok életszínvonalának növelését. A miniszter arról is beszélt, hogy augusztusban elemzik az államháztartás helyzetét. Ezt követően döntenek a közszférában dolgozók és a nyugdíjak emeléséről. A gyógyszerárak csökkenésével kapcsolatban kiemelte még, hogy összesen 769 gyógyszer lett most olcsóbb az országban. A változások a többi között a magas vérnyomásra, a cukorbetegségre, a véralvadási problémákra és a szívelégtelenségre szedett gyógyszereket érint.
0: Ez a felárral kiadott gyógyszerek körülbelül 99,6%-át jelenti. Amikor azt mondom, hogy felárral kiadott, akkor azokra a gyógyszerekre gondolok, amelyek árához a lakosok 10-90%-ban járultak hozzá. Mit tett az állam? Több mint 100 millió eurót elkülönítettünk erre az intézkedésre, ezért csökkentettük minimálisra a polgárok hozzájárulását, az állam pedig nagyobb mértékben járul hozzá a gyógyszerek árához. Tehát látni fogják, hogy ezek komoly, jelentős gyógyszerár csökkenések Szerbia szerte minden gyógyszertárban.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Átadták a községi díjakat is Óbecse község napján. Megtartották az Oromia 9. nagy világtalálkozóját és az 5. sörfesztivált. Falunapot és templombúcsút ünnepelt Tamás falva, és számos élménnyel lettek gazdagabbak az adai focitáborban résztvevő gyerekek. Jönnek a részletek. 2009 óta augusztus 1-je a község, illetve az egyenjogúság napja Óbecsén, és 2010 óta ezen a napon osztják ki a községi díjakat is. A képviselőtestület 2010 óta részesíti elismerésben azokat a személyeket és szervezeteket, akik, illetve amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a község gazdasági, tudományos, művészeti, sport vagy egyéb sikereihez. Paracki László és Mecserik Anita beszámolója.
4: A KKT legutóbbi ülésén elhangzott, idén 11 javaslat érkezett be. Közülük a díjakat odaítélő bizottság 7 személyt, házas párt és szervezetet terjesztett elő díjazásra. További 5-en pedig köszönő oklevelet vehettek át. Horváth Mária a társadalmi szerepvállalás területén felmutatott munkájáért kapott elismerést.
5: Először is nagyon meglepődtem, mert igazán nem gondoltam rá. Én tettem a dolgomat 26, plusz még a gyerekkorom óta, ami a kultúrát illeti, úgy a néptánc, úgy a modelltánc és a kézműves foglalkozásokon keresztül, és úgy ez olyan normális volt, hogy az amatőr munka még a mi időnkben az teljesen ki volt emelve.
4: Mák Ferenc, tanár, újságíró, szerkesztő, kutató és művelődéstörténész. Több mint 4 évtizedes munkásságának középpontjában a vajdasági magyar közösség múltjának kutatása áll.
6: Valamikor egyszer megkérdeztem a nagyanyámtól, hogy mi az a botra, az Óbecsének egy része. És azt mondta, hogy tudod, unokám, a török időkben, mikor itt elpusztították ezt a vidéket, akik itt maradtak magyarok, egy embert fölültettek a fára, aki figyelte a tájat, és ha megjelentek a törökök, elkiáltotta magát, hogy botra emberek. Azóta maradt a vidéknek a neve botra. Tehát ezeket a legendákat én őrzöm, amit ifjú koromban, középkori éveimben soha nem hallottam. Ezeket szeretném megírni.
4: Az elismeréseket augusztus 1-én a községnapja alkalmából tartott díszülésen Vuk Radojevics polgármester és Kis Igor a képviselőtestület elnöke adták át.
7: Szerintem ez a nap, egy ilyen nap nem csak egy ünnep, egy szimbólum, hanem egy világítótorony, egy iránytű. Picit megállunk, körbenézünk, számot vetünk a múltunkkal, az őseinkkel. Díjakat osztunk a legkiemelkedőbbeknek, idén 12-t, és nyilván terveket szövünk a jövő felé.
4: A 7 községi díj mellett külön köszönő okleveleket adományoztak. Elismerésben részesült az Óbecsei Gimnázium, az Óbecsei Műszaki Iskola, Vladimir Bukics zenész, Szanya Momcsilovics Bognics vadász és kinológus, valamint a Péter Évei Jedinstvo, azaz Egység Labdarúgó Klub.
1: A hőség ellenére ismét megtelt élettel az Oromi iskola udvara. Az Oromi a 9. nagy világtalálkozója és az 5. sörfesztivál idén is több száz látogatót vonzott. A rendezvényre nem csak a helyiek, hanem a világ különböző pontjairól hazatérő elszármazottak is érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek. Balázs Zita a mikrofonnál.
8: Már a délelőtti órákban benépesült az iskola udvar és a kiserdő. A főzőverseny mellett a legkisebbeket légvár, arcfestés, csillámtetoválás és színpadi műsorok várták. Este pedig a koncertek teremtettek igazi fesztivál hangulatot. Vajda Botond.
9: A sörfesztiválra több éve kiszoktunk jönni, reggeltől estig, és
10: mit szoktatok itt csinálni?
9: Hát nagyon jók a gyerekprogramok, meg az arcfestés is. Én most egy ilyen pókemberes arcfestést kértem. És akkor általában részt szoktunk venni ilyen főzőversenyeken is.
8: A szervezők szerint évről évre az a legfontosabb, hogy minden korosztály találjon magának programot, és a rendezvény alkalmat adjon arra is, hogy a régi ismerősök újra találkozzanak. Az idei eseményen a nagy hőség miatt a sörrel kapcsolatos ügyességi játékokat késő délutánra és estére halasztották. Erdélyi Olivér, az Oromi helyi közösség elnöke.
11: Idén sokan szeretnék ugye az esőt, de mi bízunk benne, hogy nem pont a mai nap lesz az, amikor megérkezik. Nagyon meleg van, de viszont ugye mindenkit várunk a sátraknál, ugye, ahol hideg itallal tudják ugye hűsíteni magukat. A gyermekeknek a programot pedig próbáltuk mind hűvös helyre tenni, tehát hogy bízunk benne, hogy ez a meleg nem fog semmi kedvet elvonni a gyermekektől és az ide látogatóktól, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk.
8: A rendezvény megvalósítását idén is támogatta Magyar Kanizsa község. A vezetőség szerint az ilyen események nem csak a közösséget erősítik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy öröm egyre több látogatót vonzom. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
12: Minden egyes helyi közösség eldönthette, hogy melyik az a kiemelt rendezvény, amit az önkormányzat finanszíroz, vagy társfinanszíroz, és az oromiak szempontjából ez a központi rendezvény, ez az ő úgymond közösségi napjuk, és minden egyes közösségi nap, én úgy gondolom, hogy pont ahogy a nevében is adódik, azért fontos, hogy összehozza azokat az embereket, hát most így rendezvényenként évente egyszer, akik talán, ahogy a rendezvény nevében is van, elszámaztak, elköltöztek, máshol élnek, máshol dolgoznak.
8: A szervezők bíznak benne, hogy a világtalálkozó a következő években is megőrzi a közösségépítő szerepét, és továbbra is hazavárja mindazokat, akik valamilyen módon oromhoz kötődnek.
1: A 40 fokos hőségben több mint 40 csapat fűzte szombaton a csirkepaprikást a Bánáti Tamás falván, illetve Hetényben. A meleget enyhítette a rendezvény helyszíne, a falu parkja. Újra bebizonyították, hogy egy fogyatkozó szórvány településen mennyire ragaszkodnak a közösségi találkozókhoz. Többen voltak a parkban, mint ahányan a faluban élnek. Kecskés István és Mecserik Anita riportja.
4: Tamás falva közvetlenül a román határ mentén fekszik. Az egyetlen megélhetési lehetőség a faluban a földművelés. Buszjárat nincs, az iskolának csak alsós tagozatai vannak. A fiatalok zöme másút keresi a boldogulását. A faluban 200-an, 220-an élnek, az elvándorlás nyomai lépten nyomon látszódnak. Kis Csaba, a Tamás falvi helyi közösség tanácsának alelnöke.
13: Egy hétben kétszer az orvos kedvem csütörtökön. Na most lehet, hogy az is jobb lenne, ha volna minden nap egy hétbe, de mit csináljunk, így van, nincsen. Posta dolgozik a héten két napban. Sok minden hiányzik, de ki is öregödtünk, a falu kiöregödött, a fiatalok elmennek. Van egy halastót csináltunk, oda sokan jönnek halászni mostan. Futballcsapat is megsűnt, tavaly óta nincs futballcsapatunk se.
4: A falunap a templom búcsú mellett, melyet Szent Háromság vasárnapján ünnepelnek, a Tamás falviak legnagyobb közösségi találkozója. Kerekes József, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke.
14: Lakosság száma megduplázódott itt, ezen a helyszínen, és egy kis közösségnek mindenféleképp ez fontos, mert ilyenkor eljönnek az emberek, barátkoznak. A főzőverseny az csak egy ürügye ennek az egésznek, mert a barátság a legfontosabb, és egy kis településnek, amikor ennyien eljönnek, nagyon sokat jelent, mert mi csak így tudjuk megtartani a lelket ezekben az emberekben itt.
4: A falunak egykor 2000 lakosa is volt, ma ennél jóval több tamásfalvi él szerteszét a nagyvilágban. Sokan még évtizedek után is hazajárnak. Bokor János elvándorolt.
15: Rokonyok, ismerősök, ezért az ember hazajár, majd gyerekek kint vannak, ott születtek kint, és az ember hogy nem annyira, hogy húzi haza, de hát haza szoktunk jönni. De hát már most én is betétettem a 81-et, úgyhogy az én generációm már jóval fiatalabbak oda vannak.
4: Nem csak a környékről, hanem Romániából is, Magyarországról is érkeztek vendégek. Pór Gabriella, a Hosszú Hetényi Nemes János Művelődési Központ igazgatója.
16: Idén pont 20 éve van testvértelepülési kapcsolatunk Hetinnel, és a hasonló, ugyanaz az elnevezés településünk nevében Hetin és Hetény, Hosszú Hetény. Úgyhogy 2001-ben mi voltunk az elsők, akik a települést megtaláltuk, ugyanis egy Hetény elnevezésű települések ifjúsági találkozóját szervezzük, és azóta is virágzó kapcsolatban állunk Tamás falvával, Hetinnel.
4: Amíg a szépkorúak főztek, addig a fiatalok sportvetélkedőkön mérték össze ügyességüket.
17: Sport.
1: Véget ért Adán a foci tábor, ahol idén közel 90 gyerek vett részt számos községből. A tábor célja az volt, hogy a gyerekek mozogjanak és jól érezzék magukat. Az adai AFK labdarúgó klub már 7. éve szervezi meg a programot. A futball mellett egyébként számos más kikapcsolódási lehetőséggel is várták az érdeklődőket. Fejős Ornella és Dóró Aler riportja.
18: Közösen vonultak fel a gyerekek a tábor zárónapján a futballpályára, majd ezután egymás ellen játszottak, így bemutatva a szülőknek, hogy valójában mit is tanultak az 5 nap alatt. A fiataloknak naponta 2 edzésük volt, de azért számos más szórakoztató program is várta őket. Sas Tamás.
19: 2021-ben is voltam, és 22-ben is, és utána már voltam
9: tavaly is, ugye 2025-ben, és most ugye idén.
19: Mi az, ami vonz ebbe táborba?
9: Hát nekem az, ami vonz, ugye, hogy ez az én klubom, ez a közeg, és a csapat, és hogy ilyen jó lelkűek a csapattársaim és az edzők is.
18: Vrbáski Milán.
20: Csapatjátékot, a passzolást, a cselezést, a lövést, és még sok ilyen dolgot.
19: Hogyan zajlott ez az 5 nap? Milyen programok voltak még pluszban a focin kívül?
20: Hát a focin kívül voltunk medencén, a Tiszán, és kosaraztunk is, meg minden érdekes dolog. Előadások voltak, kvízek.
18: A tábor ideje alatt 8 edző foglalkozott a fiatalokkal, akikkel csoportokban folyt a munka, ugyanis a 6 évesektől kezdve egészen a 14 éves gyerekekig több korosztály is képviselte magát. Berec Márk, az Adai Labdarúgó Klub edzője.
21: Fontos volt, hogy a gyerekeknek a kezdők is megtalálják nekik a jó élményeket, és jó befolyás legyen nekik is a focitábor, a gólok szerzésével, cselekkel, illetve sikeres passzokkal nekik is imponáljon ez az egész. Haladók pedig egymás között meg tudták méretetni magukat. Azon kívül szétosztottuk őket generációként, 4 csapatra tudtuk szétszedni őket, így úgy van, hogy 2 korosztály volt egy csapatban, és akkor így voltunk szétosztva a legidősebbettől a legkisebbekig.
18: Az AFK ADA minden napokban 120 gyerekkel foglalkozik, annak érdekében, hogy megszerettessék velük a sportot. Tóth Tamás, az Adai Labdarúgó Klub elnöke.
22: Elsősorban nagyon fontos, hogy a gyerekek sportoljanak, mozogjanak, bár 5 napra sikerült így elcsalni őket a iskolaszünet alatt a telefon, a televízió képernyő elő. Tehát fontos, hogy barátkozzanak, szocializálódjanak, ismerkedjenek, nem csak Adáról, környező községekből is nagyon sok gyerek jött ennek, nagyon örülünk, és ez egy újabb lendületet ad nekünk, hogy a későbbiekben is hasonló táborokat szervezzünk.
18: Miután a kis focisták befejezték a pályán a játékot, jutalomban is elismerésben részesültek.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 36 fok van, napos és forró az időjárás, a csúcshőmérséklet elérheti a 39-40 fokot is, és holnap is ilyen idő lesz.
23: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
24: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
25: Reklám következik.
26: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
27: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
28: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
27: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
28: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
27: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
29: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
28: Forduljon hozzánk bizalommal, segítünk. Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
29: Időpont foglalása 024-561-112-es telefonszámon.
28: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112 www.nordend.rs.
30: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
31: Várom a postást.
30: Jön a nyugdíj?
31: Azt várhatom.
30: A számlákat hozzák.
31: Na azt nem várnám.
30: Hát akkor?
31: Ma hozzák a 7 napot.
32: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
33: Reklámot hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
0: És a 13-as sorszámú felvétellel folytatjuk a jó kívánságok továbbítását. Csantavérre Pavlukovics Rózsának és családjának kellemes vasárnap délutánt kíván nászasszonya Erzsi és Anti Topolyáról. Maghetesre Irmának és párjának mulatós vasárnapot kíván a Tóth család. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván nászasszonya Rózsa Csantavérről. Bácsszőlősre Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Szabadkáról Neisz György, a vőlegény édesapja sok boldogságot kíván közelgő esküvőjükhöz fiának, Csabának és menyének Móninak.

0: Táncsolom, nyitva fogva, akarok a fényes, ha tütöm, kényes a szeretőm, mégis vele maradok. Olyan csávó vagyok, hogy kilencsorom nyit kapok, ha akarok, de fényes, a cipőm kényes, a szeretőm mégis velem maradok. Hey!
1: Csontavér Remecserik Izabellának és párjának szép hétvégét és minden jót kíván édesanyja Rózsa.

Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Palicsra Drobina Alexnek jó horgászást kíván a mama és a tata.

A kelebiai, a supjáki lakosoknak és újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Szabadkára Kemény Ibolyának, a drága édesanyának, nagymamának és dédmamának boldog névnapot kíván lánya Ildikó, veje Józsi, unokái Ramona, Renátó, Mónika, valamint pici dédunokája Zoé. A tatát is sokszor puszíják. Topolyára Boros Andrának jobbulást kíván édesanyja Veronka Moravicáról. Margit Ibolyának és férjének Istvánnak közelgő névnapjuk alkalmából jó egészséget kívánnak a rokonok Ludasról. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó szórakozást kíván Pista. Drága testvérének Annának és a sógornak Gáspárnak vidám, boldog együttlétet kíván egyetlen testvére Borbála és sógora Antal. Csantavérre István Laurának boldog születésnapot kíván Sári, Edvard és Frigyes. Masa Péternek kell kávézást és szép délutánt kíván fia Masa Attila. Zoli vejének szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Veronka Moravicáról. Bács Szőlősre, Paska Istvánnénak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Mékútra, Bloher mamának és Bloher papának szép vasárnap délutánt kíván Letícia, Ági és Laci. Kőhegyiné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén. A következő nótacsokrot küldi Vert Irmának és párjának szeretettel, szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Katica. Ausztriába Jankó Róbertnek szerencsés utat a hazatéréshez és jó pihenést kíván Nenája Veronika és családja Németországból. Csantavéren Bajusz Rolandnak és Zsoltnak kellemes hétvégét kíván szerető édesanyjuk. Borka Monának és Neisz Csabának szívből gratulál közelgő esküvőjük alkalmából barátnőjük Mónika Palicsról.

Gulyás Iczu kérésére szól a következő nóta. Németországba Pavlokovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délutánt és jó utat kíván édesanyja és antitata. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kívánnak, és üzenik, hamarosan találkoznak édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya. Szabadkán Utasi Melindának születésnapja alkalmából szívből gratulálnak mami és nagybátyja. Szüleinek és testvéreinek szép délutánt kívánnak. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, nagyikának, dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina. Csantavéren Pavlokovics Rózsát ezzel a szép dallal köszönti és jó egészséget kíván neki, lánya Izabella és veje János. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától, Pavlokovics Szilviától Németországból szól a dal, és Piroska kérésére is.

Csontovérre Firic Violettának boldog születésnapot kíván férje és kisfia, akik őt nagyon szeretik. Neisz Csabának és Borka Mónikának közelgő esküvőjükhöz sok boldogságot kíván apa.

Gyömrőre a drága unokáknak, Noelnek, Fanninak és Lilinek, Konneburgba Lénának, Palicsra Renátának és Alexnek vidám szünidőt kíván Mónika mama és Mátyás tata Palicsról, akik nagyon szeretik és várják őket. Szabadkára a drága édesanyjának és nagymamának, Kemény Ibolyának közelgő névnapja alkalmából ezzel a dallal köszöntik lányai Anita és Ildikó, Vejei István és Jóska, valamint unokái Stefán, Sofia, Ramona és Renátó Mónival és a pici Zoéval, Tatának sok puszit küldenek. Édesanyjának, Dódony Veronának jó egészséget kíván, aki őt nagyon szereti, lánya Andrea és Veje Zoli.

Kikindai betyárok következnek Szegedre Sós Boglárkának névnapjára. Szívből gratulál az Elek Mami Szabadkáról, a család többi tagjának kellemes vasárnap délutánt kíván. Valkai Magdinak kellemes délutánt és jó pihenést kíván barátnője Julcsi. Aranka kérésére is szól a nóta csokor. Továbbá Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Szabadkára Moncsek Piroskának és Bélának szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

0: Közélet.
1: Közélet.
0: Politika.
1: Politika.
0: Kultúra.
1: Kultúra.
0: Sport.
1: Sport.
2: Hogy ne maradjon le semmiről.
3: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Vaskapu 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt, nyilatkozta Dubravka Dzsédovics Handanovic. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport, tájékoztat Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. A legkritikusabb 5 nap áll az ország előtt, fogalmazott. A politikus hétfő reggel Forstoffer Ágnessel és az országgyűlési frakciók vezetőivel egyeztet a Sándor palotában. Olaszország szinte teljes területén a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben a 40 fokot is meghaladó hőmérsékletek miatt. Az ország 27 meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot, hétfőn pedig már 25-re emelkedhet ezek száma. A forróság a mezőgazdaságot is sújtja, a Pó folyó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, a vízhiány pedig veszélyezteti a rizstermesztést. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig kitart Olaszországban. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 ezer darab, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Érdemes rögtön a kezdéskor, vagyis reggel 8 órakor igényelni az utalványt, mert a korábbi tapasztalatok alapján néhány óra alatt lezajlik az akció. A hőség ellenére ismét megtelt élettel az Oromi iskola udvara. Az Oromi a 9. nagy világtalálkozója és az 5. sörfesztivál idén is több száz látogatót vonzott. A rendezvényre nem csak a helyiek, hanem a világ különböző pontjairól hazatérő elszármazottak is érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek. A főzőverseny mellett a legkisebbeket légvár, arcfestés, csillámtetoválás és színpadi műsorok várták, este pedig a koncertek teremtettek igazi fesztivál hangulatot. Idén a nagy hőség miatt a sörrel kapcsolatos ügyességi játékokat késő délután is este tartották. A rendezvényt Magyar Kanizsa község is támogatta.
0: Időjárás.
3: Szabadkán jelenleg 36 fok van. Napos és igen meleg időben van részünk, rekkenő hőség vár ránk holnap is. A csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul.

0: Aktuális. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
1: A Régió Rádió hullámain is.
0: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
2: Benne pedig Kovács Kati felvételével nyitjuk ezt az órát. Nelly kérésére szól a dal, valamint Kishegyesre Berkec Istvánnak és Gézának sok örömet és boldogságot kíván édesanyjuk Ilonka. Csantavérre Firic Violettának kívánják, hogy álmait mindig elérhesse, és a vágyak szárnyán szállhasson. Isten éltesse nagyon sokáig. Violetta és Endi írta. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától, Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal. Édesanyjának, Tari Máriának, unokahugának, Milánkovics Biankának, unokaöccsének Bencének, hugának, Szkenderovics Tari Mónikának, valamint sógorának Gábornak szép hétvégét, kellemes időtöltést, és a stábnak jó munkát és szép napot kíván Péter. Köszönjük! Orcsics Katicának és kedves családjának, valamint a Tóth családnak kellemes délutánt kíván a Vert és a Raus család, a stábnak üdvözlet, köszönjük. Baranyás Csabának szép vasárnapot kívánnak anyukája, apukája, akik üzenik, mindig mellette lesznek.

Mamának, Ilonának és Tatának, Lászlónak kellemes vasárnapot, erőt, egészséget kívánnak az unokák Teodor, Alina és Alisa.

azoknak. Szeretett fiúknak, Csifcsák Györgynek boldog születésnapot kívánnak szülei. Szabadkára Rózsa Évának szép vasárnapot kívánnak lányai. Neisz Csabának Szabadkára küldi a nótát közelgő lakodalma alkalmából sok boldogságot kíván sógora Dávid.

0: Ne, ja.
1: Topolyára Dósa Lenkének boldog névnapot kíván Valika és Mihály. Laura Nennának küldi a dalt unokahúga Emese Csantavérről. Szabadkára a drága édesanyának és nagymamának, Keményi Bolyának ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog névnapot, lányai Anita és Ildikó családjaikkal, a család többi tagjának pedig kellemes vasárnapot kívánnak.

0: Reklám következik.
1: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
4: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Németországba Szabó Lórántnak és családjának kellemes vasárnapot kíván édesanyjuk Eszter. Topolyára Horváth Georginának és családjának nagyon jó nyaralást kíván édesanyjuk Eszter. Szabadkára Braskó Rózsának jó zenehallgatást kíván húga Eszti. János Halmára Kotró Máriának jó zenehallgatást és jó pihenést kíván húga Hajni.

Debort! Krisztinek és a gyerekeknek kellemes délutánt kíván anyácika. Zoli kérésére is szól a következő dal, valamint Aninak küldi Ati.

0: Meggyes Csabi felvétele után egy újabb gyönyörű hang, Vámosi János dala következik. Drága feleségének, Inci Fincinek küldi 52. házassági évfordulójukra. Jó egészséget és sok puszit küld neki szerető férje, Macelka László. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kívánnak, és üzenik hamarosan találkoznak édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nászasszonya. Szabadkán utasi Melindának születésnapja alkalmából szívből gratulálnak mami és nagybátyja. Szüleinek és testvéreinek szép délutánt kívánnak. Bácsalmásra Ádámnak 7. házassági évfordulójukra küldi a dalt, és még sok boldog évfordulót kíván párja Gizella. Ausztriába, Bécsbe Borka Mónikának és Neisz Csabának közelgő esküvőjük alkalmából sok boldogságot kíván Mónika és Mátyás Palicsról. A rádió kedves tábjának nagyon szép vasárnapot kíván ebben a forró melegben Horgosról Piroska. Köszönjük szépen!
1: Hagyd el soha.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Konzsuzsa felvétele következik. Kólára, drága testvérének, Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván és jó egészséget. A rádió dolgozóinak pedig köszöni a szép, gyönyörű műsort. Incia messze távolból, mi köszönjük, hogy velünk tartanak.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Friss hírek?
1: Megvan.
2: Okay.
0: Retrós lágerek?
1: Az is. A múlt dallamai?
0: A jelen hírei.
1: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
0: A 107,1.
3: 14 óra van.
1: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Vaskapó 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapó 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt. A vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter elmondta, az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ha a vízszint tovább csökken, az utolsó, még üzemelő kettes blokkot is leállítják. Teljes termelés leállás a paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport tájékoztatott Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. Bosznia-Hercegovina újabb 5 év haladékot kér az aknamentesítésre. 2032. márciusáig szeretné meghosszabbítani a taposó aknák teljes felszámolásának határidejét, mivel a 2027-re vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni. A boszniai háború 1995-ös lezárása óta több mint 1700 aknabaleset történt az országban, amelyekben több mint 600 ember vesztette életét. Jelenleg még mintegy 775 négyzetkilométernyi terület számít aknákkal szennyezetnek vagy veszélyeztetetnek. Háborús bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe egy férfit a horgosi határátkelőn. A hatóságok szerint a 45 éves MM 1999. július 26-án Klobukár településen követhetett el bűncselekményt két civil személy, TTS és SS sérelmére. A férfit 48 órára őrizetbe vették, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. Hosszú sorokban álltak a járművek ma is a szerb-magyar határátkelők többségén. A rekkenő hőségben majdnem 2 órát kellett várakozni a nap folyamán a horgosi autópálya és a közúti határátkelőn is. Kelebiánál is meghaladta 1,5 órát a várakozás, és Királyhalomnál is hasonló helyzet alakult ki a délutáni órákban. Azok, akik Bajmoknál vagy Gyálánál keltek át a határon, körülbelül 1,5 órás veszteglissel számolhattak. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a határhelyzetről, és készüljenek megfelelően hűtött folyadékkal a forróság miatt.
3: Időjárás.
4: -36 fokot mérünk jelenleg Szabadkán, marad a napos és igen meleg idő, és holnap sem enged a kánikula. A csúcshőmérséklet 39-40 fok körül alakul.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 36-os sorszámú felvétellel nyitjuk ezt az órát Németországba Paróczi Veronikának és családjának. Szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Matildkának küldi a nótát Ivica. Csantavéren Bajusz Zsoltnak és Rolandnak kellemes hétvégét kíván szerető édesanyjuk. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó egészséget kíván barátja Pista. Raus Istvánnak és párjának Irmustnak mulatós vasárnapot kíván Attila. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia.

0: keresztbe levelet írom. Már lehet, hogy elindultál felé. És talán a következő percben már magamhoz szoríthatlak én.
1: Rózsák!

Komár László felvétele Kornélia kérésére szól, valamint Bács Kossuth falvára Somogyi Attilának még nagyon sok boldog születésnapot kíván testvére József családjával.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
7: Reklámot hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: És a hetes fokat Nóta Csokrával folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Szabadkán édesanyjának és Antinak. Kellemes szép délutánt. Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Szabadkára Zsuzsannának és családjának vidám vasárnap délutánt kíván Veronika és családja. Búzás Máriának szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Paróci Veronika és családja. A stúdió kedves dolgozóinak is szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Nagyon szépen köszönjük önöknek is.

Kecskemétre Muhi Erzsébetnek és családjának kellemes vasárnap délutánt kíván Elvira Szabadkáról. Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván barátnője Veronka. Csantavérre Hevér Bencének 14. születésnapjára gratulál nagynénye Otília, unokatestvérei Izidóra, Ognyán és Stása. A család többi tagjának is szép napot kívánnak. Veronika kérésére és Margit néni kérésére is szól a nótacsokor. Annus Károlynak közelgő születésnapja alkalmából sok boldogságot és jó egészséget kíván Irénke. Császár Irénkének szép vasárnap délutánt kíván Attila és Szintia Németország.

országból. Topolyára Horváth Georginának és családjának nagyon jó nyaralást kíván édesanyja Eszter. Németországba Szabó Lórántnak kellemes vasárnapot kíván édesanyja Eszter Topolyáról. Török becsére Horváth Zsoltnak születésnapja alkalmából gratulál Eszti Topolyáról. Melindának kellemes vasárnapot. Kellemes délutánt kíván barátnőinek, Katicának, Marikának és Ellának. Üdvözlettel, Irma.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
2: Bilicsi Tivadar felvételek következik Sinkovics Veronkának közelgő névnapja alkalmából. Nagyon sok boldogságot kíván barátnője Rózsa.

Szeretettel megköszöni a szép dalokat és a rádió dolgozóinak a munkájukat Rózsa Csantavérről. Mi köszönjük, hogy velünk tart.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. A Vaskapu 1 vízerőmű áramtermelése a kapacitása mindössze 20%-án, a Vaskapu 2 pedig 30%-án üzemel a Duna alacsony vízállása miatt. A vízhuzam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter elmondta, az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a villamos energiával. A Duna történelmi mélységű vízállása miatt teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ha a vízszint tovább csökken, az utolsó, még üzemelő kettes blokkot is leállítják. Teljes termelés leállása paksi atomerőmű 44 éves történetében először fordulna elő. Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport tájékoztatott Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. Továbbra is tart a hőhullám Horvátországban, ahol a nappali csúcshőmérséklet többnyire 34 és 39 Celsius fok között alakul. A Horvát Állami Hidrometeorológiai Intézet a rendkívüli hőség miatt vörös riasztást adott ki Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségére, míg a zágrábi, eszéki és károlyvárosi térségben narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Várhatóan augusztus végén ülésezik újra a szerbiai parlament, jelentette be Ana Brnabić házelnök. Úgy fogalmazott, azért hívják össze akkor az ülést, mert szükség van a korrupció megelőzéséről szóló törvény módosításainak elfogadására. Brnabić a Priva televízióban elmondta, várják az EBS demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának, az ODIHR-nek a végleges észrevételeit, de már az első véleményezési körben is úgy értékelték, hogy a törvénytervezet jelentős előrelépést jelent. Hozzátette, parlamenti elnökként most többet egyeztet a civil szervezetekkel, mint amennyit valaha is tárgyalt az előző hatalom parlamenti pártjaival.
4: Sport.
6: Hazai győzelemmel rajtolt a TSC labdarúgó csapata a 2026-27-es idényben a másodosztályban. A topolyai együttes az első fordulóban az OFK Vrsacot, azaz a Versecet fogadta a TSC arénában. A küzdelmes sokáig kiegyenlített mérkőzésen végül 1-0-ra diadalmaskodott, megszerezve a szezon első 3 pontját. A találkozó különleges jelentőséggel bírt abból a szempontból is, hogy ez volt Nenad Milias első bajnoki mérkőzése a TSC vezetőedzőjeként. A nyáron kinevezett szakember számára fontos volt, hogy győzelemmel mutatkozzon be a topolyai közönség előtt. A következő fordulóban az ivanicai Jávor Matisz lesz a TSC ellenfele.
4: Időjárás.
6: Szabadkán jelenleg 36 fokot mérünk. Marad a napos és igen meleg idő, és holnap se enged a kánikula. A csúcshőmérséklet 39 fok körül alakul majd.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És elérkeztünk az utolsó órához és az utolsó felvételekhez. 3 plusz 2 következik. Robertnek jó utat és kellemes itthoni időtöltést, anyukájának jó egészséget kívánnak Manóék. Paróci Veronikának és családjának köszöni a nótákat és jó egészséget kíván Mária. Rá!

A doroszlói veteránokkal zárunk. Szabó Eszternek szeretettel küldi a dalt nővére Rózsa. Elvira kérésére, Margit néni és Rózsa kérésére is szól a nóta. Török becsére, Vetráb Mancit szeretettel köszönti, valamint minden szépet és jót kíván neki Eszter. Rozália kérésére és Aranka kérésére is szól. Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a názasszonyt is üdvözli. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Hannoverbe, Homolya Attilának kellemes vasárnapot kíván és jó pihenést Irénke.

azzal takargatom be a csendes kis angyalom. Úgy akar, nem akar szeretni a kalambon. Én a szülőmet cserébe senkinek sem adom, azzal takargatom be a csendes kis angyalom. Úgy akar, nem akar.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A folytatásban zenei válogatás, majd a híradót követően is sok jó zene várja a hallgatókat. 18.30-tól mesés percek, melyben Berényi Emőke mesél a zubornyákról. 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat. Grösik Dániel, Nikolics Martin, Nagyhegyesi Dávid, Váradi Valentin és Búzár Zsuzsanna. Születésnap? Eljegyzés? Lakodalom? Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tessék, parancsolj.
1: Gyertek ide.
0: Tessék.
1: Most tegyétek ünnepélyesen a szívetekre a kezeteket, és esküdjetek meg, hogyha ezentúl bárhol és bármikor találkoznátok velem, nem ismertek meg engem, és nem tudjátok, hogy ki vagyok, és főleg, hogy ki voltam.
2: Mit jelent ez, Szilike? Talán olyan előkelő dáma lett magában?
1: Már ez a kérdés is tilos.
0: Nem kell úgy hencegni azzal a kis tábornokkal. Ha tudnád, Szilike, olyan rövidesen milyen remek állásba kellök, olyan előkelő házba, ahová magad talán be se tehetni a lábát, mégse esketek meg senki.
1: Na jó, jó, hát ne haragudjatok érte. Régi barátok vagytok. Tegyétek meg, amit kérek. Na esküdjetek.
2: Esküszöm.
0: Becsület szavamra.
1: Én ismerlek, Miska. Ez nem elég.
0: Jó. Esküszöm.
1: És így görbüljetek meg.
3: Így görbüljünk meg.
1: Hát akkor most mulassunk tovább.

0: 16 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai cingáz.
1: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Cingáz.
3: Híradó.
4: Rendkívül alacsony a Duna vízszintje, ez jelentős bevételkiesést jelent, mind turisztikai, mind pedig teherszállítási szempontból. Arra kérik a lakosságot, hogy csökkentse az áramfogyasztást. Magyarországon a paksi atomerőművet akár már ma leállíthatják. Vörös riasztás van érvényben a hűség miatt szinte egész Olaszország területén és Horvátországban is több helyen. És holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra postákon. Az érdekelt nyugdíjasok időben legyenek ott, mert néhány óra alatt befejeződik az akció. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Az 1909-ben mért történelmi rekordalacsony szinthez közelít a Duna vízállása Vajdaságban, és a folyamatos csökkenés miatt egyre kritikusabbá válik a helyzet. Apatinban, Bezdámban és Gomboson rendkívüli helyzetet rendeltek el. A vízi közlekedés teljesen megbénult, ami turisztikai szempontból jelentős bevételkiesést jelent, de a teherforgalom tekintetében is súlyos a helyzet. A folyami áruszállítási kapacitás a harmadára esett vissza, és a szakértők szerint ezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon. Lajkó Anettet hallják.
5: Nem látni turistahajókat a Duna szerbiai szakaszán, az alacsony vízállás miatt ugyanis fennakadnának a mederben, és kikötni sem tudnának. Ez jelentős bevétel kiesést jelent a turizmusban, a helyzetet pedig tovább tetézi, hogy a teherhajók is csak jóval kisebb rakománnyal tudnak közlekedni, kapacitásuk a harmadára csökkent. Ez komoly gazdasági kihívást jelent az országnak, az áruszállítás ugyanis jelentősen lelassult. Rossz hír, hogy mindezt a lakosok is megérzik majd a pénztárcájukon, nyilatkozta Vladisza Zdravković, folyamhajú kapitánya tanyugnak. A hajózási turizmus teljesen leállt, a személyszállító hajók a vízállás miatt szinte egyáltalán nem érkeznek Belgrádba. Ami a kereskedelmi flottát illeti, a szállítási kapacitás a harmadára csökkent. Pontosabban a raktérbe tehető áru mennyiségét korlátozták, hogy csökkentsék a hajók merülési mélységét. A hajók merülése ugyanis általában 140-től 280 cm között mozog. Így nem tudnak annyi árut felvenni, ami automatikusan növeli az egységnyi áruszállítási költségét, ezáltal pedig a szállított termékek árát is, ami a végén természetesen a vásárlókat terheli majd. Milivoje Sujdović, a szerbiai hivatásos hajósok egyesületének képviselője elmondta, hogy Közép- és Közép-Kelet-Európában a következő 45 napban nem várható olyan mennyiségű csapadék, amely javíthatna a Duna állapotán, ez pedig további hajózási korlátozásokat vonhat maga után. Ez a mostani rendkívül alacsony vízállás komoly kihívás elé állítja a hajósokat. A hajózás leállítása ilyenkor nem egy formális határozattal kezdődik, hanem magától értetődően következik be, ahogy a maga az alacsony vízállás is megérkezik. Amikor például már egy üres hajó sem tud közlekedni, a kikötői kapitányság döntést hoz és felfüggeszti a hajózást. Ugyanígy, ha egy adott szakaszon a biztonsági kockázatelemzés alapján az illetékes kikötői szervek úgy ítélik meg, hogy a helyzet riasztó és veszélyes, meghozzák a döntést a hajózási tilalomról. Milivoje Sujdović kiemelte, folyamatosan tartják a kapcsolatot a szomszédos országok kapitányságaival, és máshol is kritikus a helyzet. Magyarországon teljesen megbénult a hajózás, Bulgária és Románia között minimális merülési mélységgel haladnak a hajók, míg a Duna németországi szakaszán szinte teljesen leállt a forgalom.
4: Az alacsony vízállás a Gyerdáp vaskapu működésében is fennakadást okoz. A vaskapu 1 és 2 vízerőmű csökkentett üzemmódban működik. A bányászati és energetikai miniszter kiemelte, a vízhozam rendkívül alacsony, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Hozzátette, hogy az energetikai szektor minden dolgozója azon fáradozik, hogy átvészeljék az aszályos időszakot, és egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjon a villamos energiával.
5: Már egész május, június és július folyamán a legalacsonyabb termelést láthattuk a vaskapu vízerőműnél annak üzembe helyezése óta, ami mindenképpen rossz hír. A vaskapu 1 a kapacitása 20%-án, a vaskapu 2 pedig 30%-án termel. A vízhozama a legalacsonyabb, mindössze 1500 köbméter másodpercenként. Legutóbb 2003-ban volt ilyen alacsony ez a szint, azelőtt pedig 1985-ben, ami jól mutatja, hogy rendkívüli helyzetről van szó. Ezt feltétlenül figyelemmel kell kísérni, és az energiaszektor minden dolgozójának elkötelezettnek kell maradnia, hogy átvészeljük ezt a kihívásokkal teli száraz és rendkívül meleg időszakot. Másfelől a Drina vízerőműveinél a helyzet valamivel jobb.
4: Ma összeül a Magyar Védelmi Munkacsoport, tájékoztatott Facebook oldalán Magyar Péter. Magyarország miniszterelnöke bejegyzésében kiemelte, hogy a paksi leállásról, a fogyasztási adatokról és az energiarendszer állapotáról lesz szó az egyeztetésen. A politikus hétfőn reggel Forstoffer Ágnessel és az országgyűlési frakciók vezetőivel egyeztet a Sándor Palotában. Csernai Panna összeállítása.
3: Az atomerőmű leállását követően és az extrém hőség miatt a legkritikusabb 5 nap előtt áll az ország, jelentette ki Magyar Péter. Mivel a paksi erőmű már egyáltalán nem fog termelni, és a legforróbb napok következnek, óriási terhelésnek lesz kitéve a villamos energiarendszer, a közszolgáltatások és az emberek, fogalmazott a magyar miniszterelnök. Hozzátette, alaptalanok azok az állítások, amelyek szerint Ausztria vagy Szlovákia visszatartaná a vizet.
6: A következő napokban további lassú apadás várható. Nem csak a Duna-magyarországi szakaszán, hanem Ausztriában is. Minden alapot nélkülöznek azok a hazugságok, miszerint a Duna fenti szakaszán bőven van víz, és Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. A valóság ezzel szemben az, hogy a Duna fenti szakaszán működő duzzasztó művek is csökkentett kapacitással működnek az alacsony vízállás miatt, és egyébként is átfolyó vízművekről beszélünk.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű biztonsága a teljes leállás idején is garantált. A leállás idejére is szükséges hűtéshez mind a víz, mind a szükséges számú szakember és szivattyú rendelkezésre áll, jelentette ki. Elmondta, hogy a villamos energiarendszer jelenleg stabilan működik, a fogyasztás csökkentésével pedig már egy paksi blokk kieső termelésének megfelelő energiát sikerült megtakarítani. Hozzátette, továbbra is fontos a tudatos energiafelhasználás, különösen a délutáni és esti csúcsidőszakban, 17 és 22 óra között. A kötelező fogyasztás csökkenés elrendeléséhez szükséges kormányrendelet már hatályba lépett.
6: Több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást. Sok településen locsolási tilalom van érvényben, de elmondható, hogy az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan. Ahhoz szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítjük a lakosságot.
3: A miniszterelnök arra kérte a lakosságot, hogy tartsák be a helyi vízkorlátozásokat, figyeljenek egymásra a rendkívüli hőségben, és takarékoskodjanak a villamos energiával. Hangsúlyozta, hogy a következő napokban az összefogásra minden eddiginél nagyobb szükség lesz.
4: Olaszország szinte teljes területén a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben a 40 fokot is meghaladó hőmérsékletek miatt. Az ország 27 meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot, hétfőn pedig már 25-re emelkedhet ezek száma. A forróság a mezőgazdaságot is sújtja, a Pó folyó vízszintje történelmi mélypontra süllyedt, a vízhiány pedig veszélyezteti a rizstermesztést. Az előrejelzések szerint az idei nyár negyedik hőhulláma legalább augusztus 10-ig kitart Olaszországban. Horvátországban is tombol a hőhullám, a nappali csúcshőmérséklet többnyire 34 és 39 fok között alakul. A Horvát Hidrometeorológiai Intézet a rendkívüli hőség miatt vörös riasztást adott ki Knin, Rijeka, Split és Dubrovnik térségére, míg a Zágráb és az Esziki térségben narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Hosszú sorokban álltak a járművek ma is a szerb-magyar határátkelők többségén. A rekkenő hőségben majdnem 2 órát kellett várakozni a nap folyamán a horgosi autópálya és a közúti határátkelőn is. Kelebiánál is meghaladta 1,5 órát a várakozás, és Királyhalomnál is hasonló helyzet alakult ki a délutáni órákban. Azok, akik Bajmoknál vagy Gyálánál keltek át a határon, körülbelül 1,5 órás veszteglissel számolhattak. Indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak a határhelyzetről, és készüljenek megfelelően hűtött folyadékkal a forróság miatt. Holnap reggel 8 órakor kezdődik a jelentkezés az üdülési utalványokra a szerbiai postahivatalokban. 30 ezer darab, egyenként 10 ezer dinár értékű utalványt osztanak ki. Azok az idősek igényelhetik, akiknek a nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer dinárt. Érdemes rögtön a kezdéskor, vagyis reggel 8 órakor igényelni az utalványt, mert a korábbi tapasztalatok alapján néhány óra alatt lezajlik az akció. A pontos idő 4 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megtartották az Oromia 9. nagy világtalálkozóját és az 5. sörfesztivált. Kenyérszentelő ünnepség volt Keviben. Megverte a Versecet a TSC labdarúgó csapata az új idény másodosztályának első fordulójában. Jönnek a részletek. A hőség ellenére ismét megtelt élettel az Oromi iskola udvara. Az Oromia 9. nagy világtalálkozója és az 5. sörfesztivál idén is több száz látogatót vonzott. A rendezvényre nem csak a helyiek, hanem a világ különböző pontjairól hazatérő elszármazottak is érkeztek, hogy együtt ünnepeljenek. Balázs Zita a mikrofonnál.
7: Már a délelőtti órákban benépesült az iskola udvar és a kiserdő. A főzőverseny mellett a legkisebbeket légvár, arcfestés, csillámtetoválás és színpadi műsorok várták. Este pedig a koncertek teremtettek igazi fesztivál hangulatot. Vajda Botond.
8: A sörfesztiválra több éve kiszoktunk jönni, reggeltől estig, és
9: mit szoktatok itt csinálni?
8: Hát nagyon jók a gyerekprogramok, meg az arcfestés is. Én most egy ilyen pókemberes arcfestést kértem. És akkor általában részt szoktunk venni ilyen főzőversenyeken is.
7: A szervezők szerint évről évre az a legfontosabb, hogy minden korosztály találjon magának programot, és a rendezvény alkalmat adjon arra is, hogy a régi ismerősök újra találkozzanak. Az idei eseményen a nagy hőség miatt a sörrel kapcsolatos ügyességi játékokat késő délutánra és estére halasztották. Erdélyi Olivér, az Oromi helyi közösség elnöke.
10: Idén sokan szeretnék ugye az esőt, de mi bízunk benne, hogy nem pont a mai nap lesz az, amikor megérkezik. Nagyon meleg van, de viszont ugye mindenkit várunk a sátraknál, ugye, ahol hideg itallal tudják ugye hűsíteni magukat. A gyermekeknek a programot pedig próbáltuk mind hűvös helyre tenni, tehát hogy bízunk benne, hogy ez a meleg nem fog semmi kedvet elvonni a gyermekektől és az ide látogatóktól, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánunk.
7: A rendezvény megvalósítását idén is támogatta Magyar Kanizsa Község. A vezetőség szerint az ilyen események nem csak a közösséget erősítik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy Öröm egyre több látogatót vonzom. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsa polgármestere.
11: Minden egyes helyi közösség eldönthette, hogy melyik az a kiemelt rendezvény, amit az önkormányzat finanszíroz, vagy társfinanszíroz, és az Oromiak szempontjából ez a központi rendezvény, ez az ő úgymond közösségi napjuk, és minden egyes közösségi nap, én úgy gondolom, hogy pont ahogy a nevében is adódik, azért fontos, hogy összehozza azokat az embereket, hát most így rendezvényenként évente egyszer, akik talán, ahogy a rendezvény nevében is van, elszámaztak, elköltöztek, máshol élnek, máshol dolgoznak.
7: A szervezők bíznak benne, hogy a világtalálkozó a következő években is megőrzi a közösségépítő szerepét, és továbbra is hazavárja mindazokat, akik valamilyen módon Oromhoz kötődnek.
4: Kenyér szentelő ünnepséget tartottak Keviben. A rendezvényt a hagyományápolás jegyében a helyi Móra István Művelődési Egyesület szervezte meg. Az alig néhány száz lelket számláló faluban ez az ünnep különösen fontos, hiszen évről évre kifejezi az itt élők összetartozását, a hagyományok tiszteletét és a közös értékek megbecsülését. Halász Zoltán riportja.
12: Ünnepi felvonulással kezdődött a Kenyér szentelő ünnep Keviben. A faluban ez az ünnep nem csupán hagyomány, hanem az aratás és az új termés méltó megünneplése. Az új kenyér megáldása egyszerre fejezi ki a hálát a termésért és a földművelők kitartásának megbecsülését. Nagy Abonyi Béla.
13: Jó is ezt az ünnepet megünnepelni, ugye én is különben termelő vagyok, vagyis már voltam, mert nyugdíjas vagyok, de a kisfiam azt csinálja, ugye ez az áldása. Vetés vagyok buzára, ugye ez nagyon kell, ez így kell, hogy legyen. mondom én.
12: Az esemény nem csupán a falubelieket kapcsolja össze, hanem a környező településeket is. Idén is több település egyesületei léptek fel a kulturális műsoron. Jó hangulatban, vidám mulatság közepette mutatták be produkcióikat. Szabó Szabados Gizella, a gunarasi Rozmarin tánccsoport tagja.
14: Mulatni nagyon szeretik, úgyhogy nincs olyan, ahol nem. És hát a csapatunk is vikedély, úgyhogy tényleg szeressük. És hát nagyon szép, persze, hogy gyönyörű lovaskocsi fölvonulásokra, ahol ott végigmulattuk a falvakba, itt Tornyoson, nem, igen, ez kell vitt, Tornyoson, majdnem a Rudon táncoltam, nagyon szeretik táncolni, és meg volt a rémivel a főnök asszony, hogy most már BS a lovak közé, mondom, tehát vígan halok meg. A zene az életem, komolyan nagyon szeret. Zenélni is szeretek, énekelni, táncolni, úgyhogy mindez egybe megy.
12: A helyi Móra István Művelődési Egyesület 34. alkalommal szervezte meg a kenyérszentelő ünnepséget. A kulturális műsor során az előadások ismét bizonyították, hogy a hagyományok közös megőrzése közelebb hozza egymáshoz a környező falvakat és a közösségeket. Perpauer Attila, a Móra István Művelődési Egyesület elnöke, Kevi.
15: Először a kevi gyerekek lépnek fel, majd utána a helybéli asszonykórus, és már több évtized ápoljuk a hagyományokat a környező településekkel, Törökfaluval, Topolyagunarassal, Zentagunarassal, Felsőeggyel és Tornyossal, és ők jönnek el, az ottani művelődés egyesületek jönnek el, hogy ünnepeljünk együtt.
12: A szentmise során a plébános megszentelte az új kenyeret, hálát adva az idei termésért és az emberek egész éves munkájáért. A kenyéráldás az összefogás, a gondviselés és a közös értékek megbecsülésének jelképe, amely meghatározó része az ünnepségnek. Kormányos Zoltán, plébános, Rózsafüzér királynője, római katolikus plébánia, Kevi.
16: A közösségnek az ünnep az, hogy együtt vagyunk, együtt ünneplünk, jó, hogyha vannak vendégek is, mint mondjuk máma, hogy a közösség egységét fejeznék ki, hogy van, hogy él, hogy létezni akar továbbra is kitartóan. És hát nem csak, hogy létezni akar, hanem talán azért hinni is.
12: Alig maradt hely a templomban, ami jól tükrözte az ünnep jelentőségét a helyiek számára. A szentmisén való nagy részvétel ismét bizonyította ennek a napnak a közösség összetartó erejét.
4: A 40 fokot is elérheti a hőmérséklet Szerbiában a következő napokban. Az előrejelzések szerint a hét közepén tetőzik az idei nyár eddig legerősebb hőhulláma, amelyet trópusi éjszakák és tartós, 35 fok feletti nappali csúcshőmérsékletek kísérnek. A meteorológusok szerint a rendkívüli kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezet számára, ezért különösen fontos a fokozott óvatosság. Lajkó Anett a mikrofonnál.
5: A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a tartós hőhullám a következő napokban is kitart. A következő hét során is túlnyomóan napos, száraz és forró időre van kilátás. Pénteken és szombaton a helyi felhőképződés következtében elszórtan rövid ideig tartó záporok és zivatarok is kialakulhatnak, de ezek várhatóan csak átmeneti felfrissülést hoznak. Az előrejelzések szerint a hőhullám augusztus 5-e és 8-a között tetőzik, amikor az ország nagy részén 40 fok körüli csúcsfőmérséklet várható. Vajdaságban és Belgrádban trópusi éjszakákra is számítani kell, vagyis a hőmérséklet éjszaka sem csökken 20 Celsius fok alá. Augusztus 8-a és 13-a között a helyi zivatarok hatására átmenetileg mérséklődik a hőség, a nappali csúcshőmérséklet 30 és 35 fok között alakulhat, ezt követően azonban ismét melegedés várható. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség komoly megterhelést jelent a szervezet számára. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri vagy krónikus betegséggel élők. A nagy meleg kiszáradást, rosszul létett hőgutát, valamint vérnyomás ingadozást is okozhat, ezért fontos a megfelelő folyadékbevitel, a déli órákban a tűzőnap kerülése, a könnyű öltözet viselése és a fokozott fizikai megterhelés mellőzése. Ebben az időszakban különösen figyeljünk saját egészségünkre, valamint az idősebb családtagokra és a házi állatokra is.
17: Sport.
4: Hazai győzelemmel rajtolt a TSC labdarúgó csapata a 2026-27-es idényben a másodosztályban. A topolyai együttes az első fordulóban az OFK Vrsacot, azaz a Versecet fogadta a TSC arénában. A küzdelmes, sokáig kiegyenlített mérkőzésen végül 1-0-ra diadalmaskodott, megszerezve a szezon első 3 pontját. A találkozó különleges jelentőséggel bírt abból a szempontból is, hogy ez volt Nenad Milias első bajnoki mérkőzése a TSC vezetőedzőjeként. A nyáron kinevezett szakember számára fontos volt, hogy győzelemmel mutatkozzon be a topolyai közönség előtt. A következő fordulóban az ivanicai Jávor Matisz lesz a TSC ellenfele. A pontos idő 4 óra 20 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
4: Szabadkán most 36 fokot mérünk, napos és forró lesz holnap is az idő, a csúcs hőmérséklet elérheti a 39 fokot. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Bíró Tamara szerkesztésében hallhatják a híreket, további szép vasárnapot kívánok!
18: Aktuális információk, retrós lágerek, Szabadkai Magyar Rádió, 107.

SMR. A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: A régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
3: A Neoton família a 80-as években érte el sikerei csúcsát, amikor a keleti blokk abbájaként is emlegették. Ekkor alakult ki a Csepregi Éva, Végvári Ádám, Pásztor László, Jakab György féle kreatív mag.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. Tehát 062 92 84 531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon. 062 92 84 531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061 1 999 393-as és a 065 2 999 393-as telefonszámon. Megismétlem még egyszer a két telefonszámot. 061 1 999 393 vagy pedig 065 2 999 393. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Reklám következik.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Reklámot hallottak.
4: Ajánló következik.
8: Ki Vajdaság legnagyobb parasztja? Idén újra kiderül. 15. Parasztolimpia augusztus 16-án a Topolyai Vásártéren. Új kenyérünnep, marha pörkölt főzőverseny és a várva várt versenyszámok. Úgy érzed, te vagy a legnagyobb paraszt? Akkor jelentkezz a 0638 508 404-es számon, vagy tedd próbára szakástudományod a marha pörkölt versenyen, amelyre a 024 712 403-as és a 0638 721 883-as számon jelentkezhetsz. Kirakodóvásár, kisállatsímogató, parasz dzsakúzi, játékok, szalmabáladobás, petrenceruttartás, kubicsizmahajítás. Happarti gyerekeknek! Este tűzzsonglőr, tűzijáték, valamint fellép a dolliról. Vajdasági Parasztolimpia, a főtámogató Topolya Község Önkormányzata.
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
10: A retro ereje velünk van.
11: Szabadkai Magyar Rádió. Most szóljon nálunk a bikini, amely 1982-ben alakult.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.
3: Lazítsunk a funk királyokkal, akik a világhírű Kool & The Gang nevet 1969-ben vették fel, bár már 1964-ben megalakult.

0: ajánló következik.
1: A palicsitóból kifogtuk az aranyhalat.
2: Puff!
1: Nem varázsló, nem is jós.
3: A műsoretető
0: Kis János.
1: A retromatróz. Idén is teljesíti a kívánságokat.
4: Manó.
1: Augusztus 6-án újra vitorlát bont a slágerhajó.
5: Indul a mandula!
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló.
6: Takataka, kis bikini, meg ilyesnek, takataka.
1: Este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött.
7: Legyenek ott!
1: Ne feledjék, idén is teljesül a hallgatók álma. A tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain az óhajokat Manó várja.
8: Van valakinek valami jó nóta ötlete?
1: Kis János,
9: nagy buli.
1: Ajánlót hallottak.

0: 107,1 SMR.
1: A Bakkara együttest két spanyol flamenco táncosnő, Maite Mateos és Maria Mendiola alapította. Egy luxusszálloda színpadán fedezték fel őket, majd az NSK-ba küldték a lányokat. Itt Rolf Szoy, a zenei producer írta meg nekik azokat az angol nyelvű fülbemászó diszkós lágereket, amelyeket jellegzetes spanyol akcentussal énekeltek el.

0: Hasznos ügyeket, tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
2: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
2: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
2: Hát akkor...
3: Ma hozzák a 7 napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
4: Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
0: Retró kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Republik Együttes 1990-ben alakult. Frontemberük a 2013-ban elhunyt Bódi László, Cipő, ikonikus hangja és dalai tették őket a magyar rockzene meghatározó alakjaivá.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Zsédenyi Adrien, művész nevén Zséda, 1974. december 30-án született pápán. Pályafutását a Cotton Club Singers alapító tagjaként kezdte, szóló karrierje 2002-ben indult el.

0: és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.
3: Siposev Tamás, az Exotic együttes egykori frontembere, 1964. február 23-án született Budapesten. Gyermekkorát édesapja külszolgálata miatt Párizsban és Rómában töltötte, így először franciául tanult megbeszélni. Szóló karrierje 1993-ban vette kezdetét, miután az Exotic zenekar feloszlott.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Tudják, ki rejtőzik a Penci Mária Ilona név mögött? Ő nem más, mint Dolly, a Dollyról legendás énekesnője. Miután a Hungária együttes feloszlott Kékely Zoltánnal, Novai Gáborral, Fekete Gyulával, Flipper Öcsivel és Zsoldos Gáborral közösen építették fel a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekarát.

Az 1973-ban Griffként indult Miskolci együttes, 1974-ben vette fel az Edda nevet. Pataki Attila nem alapító tag volt, bár ma már elválaszthatatlan a neve a zenekartól. Pataki csak a harmadik énekes volt a sorban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.
2: Az Erasure 1985-ben alakult brit szinti pop duó. Vince Clarke a Depeche Mode egykori billentyűse, és Andy Bell énekes alkotja.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 80-as és 90-es évek
2: legnagyobb rockslágereivel.
3: Ők a Rock and Roll Hall of Fame örökös tagjai. Az amerikai rockzene egyik legsikeresebb zenekara az 1970-ben alakult Aerosmith. Hangzásukat Joe Perry gitárjátéka és Steven Tyler éneke teszi egyedivé és felismerhetővé.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
5: Fokhagyma Fesztivál és Falunap a Ludasi Vásártéren, augusztus 8-án, szombaton. Finom falatokkal és hűsítőitalokkal várjuk. Sőt, a kiváló ludasi fokhagymát is beszerezheti nálunk első kézből, a termelőktől. A megnyitó 18 órakor kezdődik, majd az est 19 órától fokhagymás játékokkal, kultúrműsorral és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik. A talpalávalót a Kikindai Vidámfiúk zenekar húzza. Ne feledjék, augusztus 8-án minden út Ludasra vezet.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
6: Az 1978-ban alakult Manetwork elhozza nekünk az igazi ausztrál életérzést. Nevüket a klasszikus útépítési táblákról kölcsönözték.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlékek tánca tölti meg a rádió.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban most a Bee Gees, azaz a Gipfi vérek, Barry, Robin és Morris énekelnek. Az 1958-ban alakult banda a 70-es évek végén vált világsztárrá a Saturday Night Fever szombatesti lázfilm zenéjével.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.
2: A Silver Convention a 70-es évek német diszkó szenzációja. Nevét a szabadkai származású alapító és zeneszerző Lévai Szilveszter Silver becenevéről kapta.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: A régi zenék otthona. A 107,1 MHz-en.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: Fütyörészük együtt a régi slágereket.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Retro zenefüleinknek. SMR.
3: Szóljon az Illés. A nagy felállás 1965-ben alakult ki, amikor Illés Lajos mellé a Szörényi testvérek, Bródi János és Pásztori Zoltán csatlakozott.

0: Régi kedvencek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bergendi 1962-ben vette fel ezt a nevet. Az alapítók a Bergendi fivérek voltak, István és Péter.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A KFT együttes 1981-es budapesti megalakulásával indult a magyar új hullám. 1985-ben a KFT játszott a világhírű brit Wem együttes előtt a Népstadionban.

0: álljon meg egy darra
1: a 107,1-en.
2: Prince Rogers Nelson 1958-ban született az USA-ban. A világ csak Prince néven ismeri a 7-szeres Grammy-díjas multiinstrumentalista zsenit, aki 2016-ban 57 évesen hunyt el.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Az 1986-ban alapított Exotic együttes története meglehetősen rendhagyó, hiszen a Tabár fivérek még létező zenekar nélkül jelentkeztek egy tehetségkutató versenyre. A középdöntő előtt lett a banda énekese a későbbi frontember Sipos F. Tamás.

0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
2: A 107,1 MHz-en.
3: 1945. április 19-én született Soltész Rezső, énekes dalszerző. A Corvina együttes tagja volt, majd 1979-ben szóló karrierbe kezdett. Megjelenésének ikonikus részévé vált jellegzetes frizurája és a mindig elegáns öltözéke. Országos ismertséget hozott neki az 1981-es Tánc és Popdal Fesztivál, ahol közönségdíjat nyert.

0: a régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: Az M7-es együttes a 70-es évek elején alakult, és a korszak legfőbemászóbb slágereit szállította.

Az 1944-ben született Komár László a magyar Elvis. A Skampoló együttes után a 80-as években ért a csúcsra rock'n'roll slágereivel és egyedi stílusával.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Egy 1972-ben alakult svéd kvartett, amely az 1974-es Eurovíziós Dalfesztivál megnyerésével vált világikonná. Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 1979 végén alakult a brit Level 42, a jazz funkot és igényes popzenét játszó együttes. Mark King jellegzetes slap basszus játéka tette őket világhírűvé.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves? 1976-ban alakult a U2, ír rock együttes, Paul David Hewson, azaz Bono vezetésével. Következzék a négyes, ami 5 évtizede változatlan felállásban ilyen dalokat ad nekünk.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben egy nagyon különleges lényről hallhattok, akit Plump Pepi munkába állít. De hogy ki is ez a Pepi? És milyen lényről van szó? Már is elmondja nektek Berényi Emőke irodalomterapeuta. Fogadjátok szeretettel!
1: Böszörményi Gyula, a zubornyák. Történt egyszer, hogy Plump Pepi víz- és gázszerelő szabadságra ment, méghozzá a hegyekbe. Pepi nagyon szerette a virágokat, és kedvelte a kúszos bokrokat is. Ám leginkább, ez tagadhatatlan, a fákért volt oda. Így aztán nem csoda, hogy végül mindig az erdő legmélyén kötött ki, ahol a lombok hűs árnyékában apró csermely csobogott. Leült Pepi a patak partjára, egy vénségesen véntölt tövébe, majd behunyva a szemét, órákon át hallgatta, mit csacsognak neki a locsi-fecsi hullámok. E békés hallgatózás közben a víz- és gázszerelők bizony elnyomta az álom, ám aztán hirtelen felriadt, s nyugtalanul fülelni kezdett. Hát ez meg mi a részfogantyús zuhanyrózsa surrogása lehet? Kérdezte az öreg tölgytől, aminek a hátát vetette. A tölgy persze nem felelt, mivel a vén fák, ellentétben a patakokkal, igen szófugarak. Így aztán Pepi hamar belátta, hogy mást nem tehet, bizony saját magának kell kiderítenie, mi kelti azt a fura zajt, ami őt szentergéséből felriasztotta. Talpra szökkent hát, s tett egy lépést előre, aztán jobbra, aztán megint előre, s akkor már tisztán hallotta. Mit is? A fura zaj valahogy így hangzott. Sss, blügy, blügy, blügy, blügy, blügy, sss, és aztán előről. Blügy, blügy, blügy, blügy, sss. Azt a megrepet lefolyó csövét neki, hisz ez egy zubornyák, ismerte fel a hangot Plump Pepi. Méghozzá egy beszorult zubornyák, aki képtelen a saját erejéből szabadulni. Itt kell elárulnom, hogy Plump Pepi nem csak erdőimádó víz- és gázszerelő volt, de a nagymamája unokája is. Ez pedig azért fontos, mivel Pepi nagyja nem csak amolyan himi-humi hétköznapi palacsinta sütögető, puha ölelésű, picit bajszos nagymama volt, de mindemellett nagy tudású tündérszakértő hírében is állt. S ha már úgy is ismert minden apró és nagy, víg és szomorkás, légies és földhöz ragadt tündérférét, hát az unokáját, a Pepit is kitanította erre a tudományra. Elvégre sose lehessen tudni, mikor füt össze efféle lényekkel egy jóra való víz- és gázszerelő, ugyebár. Itt is vanni? Állt meg a füretövét vakargatva Plump Pepi a patakpartján. Egy zubornyák, ahogy sejtettem. És tényleg ott volt. A vízi tündér, aki alig lehetett fél arasznál nagyobb, két mohos kő közé szorulva kalimpált a patak legközepén. Ereszelte ostoba márga! Engedj utamra, te buta murva! Visította dühötten. És mivel zubornyák volt, vagyis a vízi tündérek legvadabb és legfékezhetetlene fajtájához tartozott, hát maga köré gyűjtötte a csermely hullámait, hogy aztán azok erejével szabadítsa ki önmagát. Sistergett és zuborgott. Locsant, toccsant, örvénylet, kavargott, fort és sustorgott a víz, ahogy a zubornyák aprócska kezéből áradó varázspára megvadította az addig halkan cserferű csermelyt. Fehér habok tornyosultak a kövek fölé, hogy eltaszítsák, tovagörgessék őket, ám azok megserezzentek. A patak egyre dagadozott, a víz színe megemelkedett, s már-már attól kellett tartani, hogy, kiléppe medréből, áradást okoz, elmosva mindent, ami az útjába kerül. Megállj, te zubornyák! Fékezd a haragod, hagyd békén folyni a szegény patakot! Kiáltott fel ekkor hirtelen Plump Pepi, kinek már a túracipőjét nyaldosták a veszedelmes hullámok. A kövek közé szorult vízi tündér hökkenten kapta fel aprócska fejét. Te meg ki vagy? Kérdezte. Én Plump Pepi, városi víz- és gázszerelő vagyok. Víz! Ámult a tündérféle. És gázszerelő, bólintott nagyot Pepi. Szóval manapság már a vizet is szerelni kell, csóválta a fejét az zubornyák. Régen nem zuborogtam ember lakta vidékeken, de mindig is sejtettem, hogy ez lesz a vége a nagy mohóságotoknak. Folyton csak az erdőírtás, csatornázás meg szemetelés, bő. Most nem ez a lényeg, guggolt le a patak partján Pepi, hanem az, amire te készülsz. Én kiszabadulni készülök, ha nem látnád, nyelvelt vissza a zubornyák. Csak hogy közben áradást okozol, ami elmossa az erdőt, lezúdul a völgybe, be a nyúl és róka üregekbe, és mindent iszappal meg sárral takar, ami nem túl egészséges. Hát én pedig akkor is ki fogom szabadítani magam, vetette fel picinke állát a zubornyák. Vagy tán azt várnád tőlem, hogy addig szorongjak itt, míg ez a két kő magától szét nem málik. Pusztító áradás, vagy a vízi tündér örök rabsága, morfondírozott magában Pepi. A piros nyelvű csőfogómra mondom, egyik sem jó megoldás. Aztán támadt egy ötlete. Édefégyúsz, te zubornyák! A nagyimtól tudom, hogy te olyan tündér vagy, aki a víz erejével akár a hegyeket is képes megmozgatni. Ez így igaz, viccentett a zubornyák. Ha elég víz akad a kezem ügyébe, simán megrepesztem a sziklákat. Csomót kötök a folyókra, és dombot hordok oda, ahol addig völgy volt. És mondd csak, kíváncsi vagy az emberek világára? Húzta össze ravaszkáson a szemét Pepi. Hát, tényleg szívesen megnézném, hogy éltek mostanság. Akkor kössünk szövetséget. Én kiszabadítalak a kövek közül, te pedig velem jössz a termoszomban a városba, és ezután nekem dolgozol. S lássatok csodát, ez bizony így is lett. A zubornyák boldogan tartott Pepivel, hisz nagyon kíváncsi volt az emberek világára. Pepi pedig örült, hogy olyan varázslatos inasra tett szert, mint amilyen egyetlen más víz- és gázszerelőnek sincs a földkerekén. A vízi tündér a termoszában lakott, s ha Pepi dugguláshoz, túlfolyáshoz, csőrepedéshez hívták, vele tartott. Mikor aztán senki sem nézett oda, a szerelő slutty, a termoszból a csövekbe eresztette a zubornyákot, aki aztán sebesen megkereste a hibát, s bűvereivel mozgatva a vizet, elhárította a dugulást, lecsitította a túlfolyást, és megmutatta Pepinek, hol kell beforrasztani a repet vezetékeket. Így lett már a Plum Pepi, a város legkeresettebb víz- és gázszerelője. A hegyről jött vízi tündér pedig a legviláglátottabb zubornyák, aki csak valaha egy termoszban lakott.

Világot láttunk és megtudtunk sok érdekességet a zubornyákokról. Remélem tetszett nektek is. Hamarosan egy újabb történettel érkezünk majd hozzátok, de addig is legyetek jók, és igen, olvassatok sokat! Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

A következő előadónk fiatalon filmrendező akart lenni, de édesanyja hatására külgazdasági szakon diplomázott 1992-ben. Ő Kovács Ákos. Ákos az egyik első olyan magyar előadó volt, aki teljesen függetlenítette magát a nagy kiadóktól. Saját stúdióval rendelkezik és saját lemezkiadója van.

0: régi szép idők dalai.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Szűcs Judit 7 évig tanult zongorázni zenei általános iskolában, ám középiskolás évei alatt női fodrásznak tanult. Később a Tavasz 67 fodrászkórus tagjaként kezdett el komolyabban foglalkozni az énekléssel.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: 19 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Hétvégén is
3: a 107,1 MHz-en.
4: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Retro Kavalkád.
1: Falkó, eredeti nevén Johann Hölzel, 1957. február 19-én született Bécsben. A Bécsi Zenei Konzervatórium jazz tanszakán tanult. 1998-ban hunyt el autóbalesetben a Dominikai Köztársaságban, mindössze 13 nappal a 41. születésnapja előtt.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.
2: Hamarosan énekelni fog Vajdaság kedvenc női előadója, az 1985-ben született Rúzsa Magdi.
3: Lehet

0: a 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.
1: Következzen a Kossuth díjas zeneszerző, az 1948. május 27-én született Presser Gábor.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.
4: A 100 fok Celsius együttest 1976-ban alapította Litva Imre és Orbán József. A 80-as évek elején először a felnőtteknek szóló country stílusban, majd a Puff, a Bűvös Sárkány című albumukkal a gyerekdalok világában arattak sikereket.

Szandi 1976. július 7-én született Pintácsi Alexandra néven, és 13 éves volt, amikor megjelent első albuma, A kicsi lány, amivel az ország legfiatalabb platina lemezes előadója lett.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Már szól is a Foreigner, a brit-amerikai banda, melyet Mick Jones alapított 1976-ban. A név onnan ered, hogy a tagok fele brit, fele pedig amerikai volt, így bárhol jártak, valaki mindig külföldi, Foreigner volt.

0: ASMR
1: 107,1.
2: A Generál Zenekar 1971-ben alakult Budapesten. Az alapítók között ott volt Révész Sándor, Karácsony János és Novai Gábor. 1975-ben a zenekar története éles fordulatot vett. A távozó tagok miatt Novai Gábor újjászervezte a csapatot, ekkor csatlakozott Horváth Károly, Charlie és Tátrai Tibor.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Végig kísérezen a délutánon.
2: A Traveling Wilburys nevű szupergruppot 1988-ban alapította meg George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Roy Orbison és Tom Petty.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: A Vennevi Brit Pop Duót 1981-ben alapította meg középiskolásként két gyermekkori jóbarát, George Michael és Andrew Ridgely.

0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei. Kedvencei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Időtálló slágerek.
1: A 70-es évek magyar kedvencei.

0: Csak retro.
1: A 107,1-en.
2: Az Omegának a legelső fellépése előtt még egyáltalán nem volt neve. Amikor 1962-ben megérkeztek a koncertre, meglepődve látták, hogy a rendezők a plakátra önkényesen az Omega nevet írták ki, mert valamit muszáj volt odaírni. A tagoknak megtetszett, így végül megtartották.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Ők a Simon és Garfunkel duó, amely hivatalosan 1964-ben alakult meg ezen a néven.

0: retro zenefüleinknek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban
0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
2: A régi idők slágerei.
3: Ez már az 1935-ben született Aracki László.

0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Száz hét egész egy.
0: Zene. Zene. Ami megérint. Zalatnai Saroltát szülei operaénekesnek szánták. Egy rosszul sikerült mandulaműtét következtében azonban megváltozott a hangszíne. Ez a rekettes tónus terelte a rock és beat zene felé.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor. Ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Ebben a tomboló hőségben utazzanak velem most egy hűvösebb helyre. São Paulóban a napokban a 30 fokot sem ért el a hőmérséklet, olykor a 25-öt is csak, épp hogy meghaladta. Itt élt egykor a legendás Adoniram Barbosa, aki a favellák koszoros költője, dalnoka volt, a szamba úttörője. Szerzeményei közül jó néhányat az ország himnuszával tartják egyenértékűvé Brazíliában. A műsor első részében a Demonios de Garoa adja elő az ismert slágereket. Az a formáció, akinek köszönhetően tömegekhez jutott el Barbosa meg annyi slágere. A műsor végén pedig egy részletet hallhatnak a világ egyik máig legnépszerűbb brazil énekesnőjének, Elis Reginának az estjéből, ahol egy ponton maga Adoniram Barbosa volt a vendége. Készítsenek be valami hűsítőt, és engedjék, hogy a szamba ritmusa diktálja a tempót.

0: Alguém de bodes tem alguma coisa contra esses bodes?
1: Sim.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Nevem Megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél. What?

0: Kerítsek örökzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom, hogy engem!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
0: Mert ami jó, az jó.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot,

0: sekeres új hozzád. Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. Minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

mindent vinem ennivaló. Megrágtam és kiköptem. Magamtól tudom, mi a jó, s hogy egyre megy szappangó jó, vagy ég voltam fölött. Én tudom, mint a kisgyerek, csak az boldog, aki játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a valóság elterek, és megmarad a látszat. Nem szeretnek a gazdagok, míg élek így szegényen. Szegényeket sem izgatok, nem állok én vigasznak ott, ahol szeretni szégyen. Megalkotom szerelmemet, égi testen a lábam. Elindulok az istenek ellen, a szívem nem remeg, könnyű, fehér ruhám.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nánk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

a vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőre.
1: 107,1
2: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Emotívna minirán, amirán.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.